Világ, már a nokabeszéd, én nem messzik, hogy jön még antár, hogy jönne még, akkor hullák, hogy abban így tudok, hogy a Jamie, kávészálló, pingesz, hogy tűnne, hogy a szekring, hogy a szukkali, vagy a téma, nokka még, hogy a szekring, hogy a nokkaké. Nokkaké, nem nertű, járom, hogy a nokpigyelére szünnítin, témék, én a nappam van. Kujenna mingas teko na lakoyit teko lutu satso koyit na komiti aripapun enge tuina lakonga kaupat kanu enge migutta utilamigatta. And that is all the time we have for our Nipiwut, not Nipiwut show, for our Kulik show this morning. So thank you for all those who tuned in with us, and of course to all those who contributed for our show. And the regional news is up next.